Te cselesült a lóg a glágít. Lalita Punit ke gawal git origana jaega. Janvi khatir jon rahila bunte ori bakhat hamni ke sunata.